0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Italian Radio. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Lent dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Itali Rádió, a 80-as...
2: Kilencvenes évek...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Hát nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen pont dél utána vagyunk. Gébele műsora kezdődött itt a Bitangyó Rádióban Euro Disco zenékkel. Aki szereti a stílus, tartson velem ebben a 2 órában, egészen 2-ig Euro Disco.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok az Irmáknak és a Tímeáknak, hiszen nekik van ma névnapjuk. Boldog névnapot és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak, hogyha mind a kettő összejött, az Irma vagy a Tímea és a születésnap is, hát akkor egy nagyon jó bulit kívánok ebben a kettő órában. Relax, don't do it. És egy nagyszerű slágert dolgozott fel Henry Block, Relax, tudjátok. Frankie Goes to Hollywood.

És hát ott vagyunk a weboldalunkon is, www.bitangyoradio.com, most jelenleg karbantartás alatt van, de elérhetsz minket a csevegő falon keresztül. Írd a címedé, hogy chat.pont, és már is ott lehetsz a csevegő falon. Szóval chat.bitangyoradio.com, és már is várom a csevegő falon az embereket. Én is ott vagyok hamarosan. És természetesen a közösségi oldalakon is megtaláltok minket, keressetek minket. Ha még nem csatlakoztál a Facebook csoportunkhoz, akkor keresd a Bitangyó Rádiót, jött be a Facebook keresőjébe. Köszönjük szépen a csatlakozásokat, és természetesen a megosztásokat is.

Hamarosan érkezik egy úriember, ha jól emlékszem, hogy spanyol, Mod One, a művész neve One Night in Arabia, ez a felvétel címe. Szóval lesz egy éjszakánk Arábiában. Legyen az a Saud, vagy valami más.

Egy nagyszerű feldolgozás Andrew Blocktól, Relax a felvétel címe, hogy a Frankie Goes to Hollywood nagyszerű slágere volt. És hát irány a Arábia. Mód vannal.

és ezt közben megnézem, ki van itt velem a csevegő falon. Már is mondom a listát, itt van a kedves műsorvezető kollégám Roni, aztán Bubu, Katóka, Pista 67 és Szörnyella. Jó szórakozást nektek is!

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És már is egy nem angol nyelvű felvétel forog. A címe Say Too, és az előadója pedig Real Team.

És közben itt vannak már a csörgő falon velünk Nefertiti, Tika, Szörnyella és Bubu. Kellemes szép napot nektek, örülök, hogy itt vagy, tök jó szórakozást!

0: Searching for a feeling. Just for your love.
1: Már is egy hatalmas zene, Cork Style Life-tól, a címe pedig For Your Love.

És ha már volt egy kis szardó, akkor most jön egy kis kobra, mégpedig egy diszkobra. Igen, ez az előadói név, érdekes nevek a mai műsorban. Upload Your Lava felvétel címe.

És hát nem csak az én élő műsorom lesz itt természetesen a Bitangyó Rádióban, hanem utána is érkeznek fantasztikus műsorok, mégpedig közvetlenül utána MC Csaba pörget majd nektek, aztán 16 órától érkezik a Little Lion, este 6-tól pedig Wolfie. Szóval utána a sorrend MC Csaba, aztán Little Lion és Wolfie.

0: Tag Jó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor már is frissítünk Joy Peters felvételével, Roses in Bloom.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Hát akkor minden happy itt van, Anna Bon.

Remélem mindenki boldog lett ettől a daltól, Happy a felvétel című Anna Bontól, és jön egy 85-ös italodiszkonóta a Baby's Gangtől, Jammin'.

És hát a csajok után érkezik Gao da Silva, Retrologia, nem Technologia, hanem Retrologia, és Canelo felvétele, Because I'm Loving You.

És hát hamarosan érkezik Paul, aki a DJ Mix stúdiójában összehozta a Kalimba In The Night című felvételt. Ezt forgatom hamarosan.

Vamos, Vamos, ez a Paul és a DJ Mix stúdiója, Kalimba in the Night, a felvétel címe. Hamarosan ismét egy hölgy érkezik a folytatásban, Victoria Nordman és a Losing You, jó lesz.

És hát közben kérdezték tőlem, hogy milyen élő műsorok lesznek még utána. Hát már egyszer bemondtam, de természetesen nem, megint bemondom. Közvetlenül utána érkezik majd MC Csaba. Csaba után pedig Little Lion, Little Lion után pedig jön majd Wolf. Szóval három élő műsor biztos, hogy vár rátok itt a Bitangyó Rádióban. Nálam pedig Dani érkezik. So close, my darling, hold me tight.

És ha jól hallom, egy Bad Boys Blue feldolgozás Rui Carlos Ferreira-tól sikerült kimondanom Gimme, gimme, gimme, you're loving it.

És közben itt van velünk MC Csaba és a következő műsor házigazdája. Szia Csaba, nagyon kellene, hogy szép napot kívánok neked és majd fantasztikus Adit. MC, aki ugye Master of Ceremony.

0: És ha már volt egy népszerű zenekar a Bad Boys Blue feldolgozása, akkor jöjjön egy kis Thomas Anders, The Best Is Yet To Come, ez a felvétel címe.
1: Bitang Jó Rádió.
2: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

Szóval kapott egy lövést a szívébe Sven, és elénekli nekünk ebben a pár percben. És hát jól ismerte fel a stílusokat természetesen MC Csaba, Italo Disco és Euro Disco. Euro Disco egy kis Italo Discoval fűszerezve ebben a kettő órában. És körülbelül a csevegő falon csatlakozott hozzánk Dutyi Dili is. Hello, kellemes szép napot neked!

És hát itt van a csoda, hogy a Bitangyó Rádióban, és hát nem csoda, hogy másféle zenék is pörögnek itt, nem csak angol nyelvű. Például Miriam Paresszel, libanoni énekesnő, nagy slágere a Gamani érkezik hamarosan, Asparagus Project és We Conti feldolgozásával.

0: Thank you for this life.
1: Jó rádió.
2: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Music is my life. Ez a felvétel címe, az előadó pedig Typical. Tizennégy órától érkezik majd MC Csaba, 16 órától pedig Little Lion, este 6-tól pedig Wolfie.

Na most kell ránézni a Facebook ismerőseidnek a számára, hogy hány Facebook ismerősöd van, és hát annyi ismerőssel kell megosztani a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen! Gyertek, minél többen hallgassuk a Bitangyó Rádiót! Na, lemered írni a chatünkre, hogy hány Facebook ismerősöd van?

Érkezik egy nagy sláger, amit annak idején Antonio Marcos és Vanusa énekelt el nekünk a Volt Amor címmel, akik feldolgozták nekünk Marco és Stella.

Ha közben nem hallottad volna, érkeznek utánam is élő műsorok. Közvetlenül utánam MC Csaba nagyszerű műsor érkezik, aztán Csaba után Little Lion, és a Little Lion után pedig Wolf. A műsorok ugye 14 órakor kezdődnek, utána 16 órakor, és végül 18 órakor.

és egészen 14 óráig szól itt az Eurodisco a Bitangyó Rádióban, a Gébelem műsorában. Azt hiszem Michael Marint és a nagy slágerét, a Love Spite nem kell bemutatnom senkinek, aki szereti az Eurodisco, italodisco zenéket. Szóval érkezik Mike. Azt hiszem Michael Marint és a nagy slágerét, a Love Spite nem kell

Egészen jó feldolgozás volt ez Mike Marine slágeréből, Love Spyball, Steven Van Domme feldolgozása. Érkezik Absolute Reverie és az Into the Horizon.

És ma már volt olasz felvétel, az utolsó felvétel is olasz lesz, hiszen érkezik Claudia Mori és Adriano Celentano. Non faccio del rapio, remélem jól ejtettem ki. Aki tud olaszul, az megírhatja.

Hát ez volt Gében a műsor itt a Bitangyó Rádióban. Remélem mindenki jól érzte magát ebben a kettő órában Eurodisco és Italodisco zenékkel. Claudia Mori és Adriano Celentano, Non Succedere Più, ez a felvétel címe, amivel búcsúzok tőletek, és nagyon kellemes vasárnap délután estét kívánok mindenkinek. Jó szórakozást a további élő műsorokhoz, hiszen érkezik MC Csaba, aztán majd a Little Lion és Wolfie. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a kettő órában, találkozunk a legközelebb. Sziasztok!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: 14 óra van.
5: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.
6: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nos, egy kicsit megkeverve. Múlt és jelen kedvenc sláger egy bitangi rádió, nagyon szép délutánt mindenkinek, ez már a Music Mixbox. Az előttem elköszönő, leköszönő műsorvezető kollégának nagyon jó pihenést kívánok, már a nagyon jó adás volt. G. Belen, neked pedig jó pihenést, és már is vágjunk bele a Music Mixboxba, 14 órától 16 óráig tartom műsorába. Elérhetőségeink plusz 3639829686-8-as Viber és SMS számunk, aztán bitangyoradio.com, ez pedig a külső elérhetőségünk természetesen. Nos, akkor nézzük a mai napon 2026. május 2-át írunk, vasárnap van. Ne felejtsük el, anyák napja van, boldog anyák napját kívánok minden kedves édesanyának. Irma, Tímea nevű hallgatóink ünneplik a mai napon a névnapjukat. Boldog névnapot és boldog születésnapot kívánok, akik esetleg a születésnapjukat vagy bármilyen évfordulót ünnepelnének. Most nézzük, 14 óra 8 perc a pontos idő, és akkor a vasárnap délutánt pedig egy jó slágerrel indítottuk. Azért mondtam az elején, hogy felkeverve, hiszen már egy jó felkeverés volt, hiszen 2023-ból 4-ből hallhattunk egy nagyon jó slágert, méghozzá a Stumble in Lane című slágert, amelyet természetesen még 1968 és 69 között zenéltek még annak idején, természetesen akik tudja, aki ismeri a dalt, az eredetét, az pedig ugye ne felejtsük el, hogy Chris Norman és Suzy Quatro kettősével kezdték ezt a dalt, aztán nos, akkor vágjon bele, hiszen itt van All the Far and Farben és az Alright című slágere a folytatásban, és lesznek itt még nagyon jó slágerek, hazaiak, keverve, remixelve, stb. Tartsatok a Bitangyó rádióval, és velem a stúdióban, MC Csabával, már is pörgetem a következő slágert, itt a Bitangyó rádió.
1: Bitangyó rádió.

0: Múlt és jelen kedves slágerei, Bitangyó Rádió, és vasárnap délután pedig így a jobbnál jobb slágerek szólnak itt nálunk csak a Bitangyó Rádión. Hamarosan egy kérés kímelságra fogok eleget tenni, hiszen volt egy telefonáló, és hát lesz is tulajdonképpen, és a dalt is le fogom játszani majd nem sokára. Ezután a dal után, hiszen érkezik már is egy hazai együttes, a P-Mobil, ezt fogom most lejátszani, utána pedig majd érdemes lesz figyelni annak a hallgatónak, akivel ezt végigjátszhattuk.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió és Bitangyó Zenék. Igen, megérkezett hozzánk egy hallgató, aki szeretne egy dalt kérni, méghozzá, ha jól tudom, Kata van a vonalban. Hello, hello!
1: Bitangyó, délután kívánok mindenkinek, és Tegedi Csabi.
0: Nagyon szépen köszönjük, neked is Bitangyó délutánt, így vasárnap délután. Mi jót csinálsz, mesélj egy kicsit, mai nappal mivel töltönéd?
1: Éppen rádióhallgatok, a Bitangyó Rádió.
0: Wow, ez nagyon jó! Ez nagyon jó, és ennek örülünk is, hát akkor hallgass továbbra is bennünket. Kértél tőlünk egy dalt, igaz?
1: Igen, kértem.
0: Na.
1: Akkor szeretném kérni a Jazz Modútól a Robi Robot egy című dalt, és különöm Morfinak, meg neked.
0: Wow, köszi szépen, nagyon örülünk neki, jó? Akkor érkezik a kért dal, a felvétel már be is játszottam, jó? Köszönjük szépen, további jó délutánt kívánok neked! Szia-szia!
1: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, most nézzük a várható időjárásunkat így délután. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk. Sopron környékén olykor erős lökések, a legmagasabb napadi hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, a nyugati ország részben lesz a legmelegebb, késő estére már 10 és 17 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pitangó Rádióban.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, benne pedig a Music Mixbox, így a mai nap vasárnap 14 órától 16 óráig tartó műsorában. Az aktuális időjárásunkra egy kicsit rátekintünk. Békés Csabán 20 fokot mérhetünk, Budapesten jelenleg 21 fokot mérhetünk, Debrecenben 20, Győrben 23, a Kékesletőn 14 fok van, Miskolcon 20 fok, napkor 21, Pakson 23, Pécs Fogány 21, Sármellék 23, Siófok 21, Szeged 21, Szolnok 20 fok, valamint nem utolsó sorban Szombathelyen pedig 24 fokot mérhetünk Vasmenyében. Nos, hölgyeim és uraim, múlt és jelen kedvenc slágereivel és a Bitangyó Rádióval tartsátok a mai délutánt is, hiszen igazi sétálni való idő van, valamint kirándulni való idő, úgy látom, úgyhogy a mai napon is töltsük ezt a délutánt a Bitangyó Rádióval, akár kocsiban, akár úton vagyunk, vagy akár otthon. Nos, bekészítettem egy fantasztikus régi slágert, Eruption One Way Ticket című dalát, majd őt követően David Guetta fog majd zenélni nekünk itt a Bitangyó Rádión. Tarts velünk is a Bitangyó Rádióval!
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágereim, ez a Bitangyó Rádió, nagyon szép vasárnap délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál a stúdióban MC Csaba, 14 órától 16 óráig jó slágert alattunk így egy régi hazai csapattól, méghozzá Tolcsvai Trióéktól egy csodálatos dal, a Kék Színű Virág című slágert, Musical Jute. Egy nagyon jó slágerében a 80-as évekből lesz fog következni, most aztán majd jön Gurus Gyurgyos Projecttől a Please Don't Go című dal, majd aztán itt még lesznek egy-egy néhány nóta a Bitangyó Rádion. Elérhetőségeink egyébként a 0639829668, akár plusz 36-tal így is lehet hívni, és egy Viber és SMS formájában akár. Nos, akkor a chat szomára pedig bitangyoradio.com, ezzel fel tudtok ide jutni egyébként, akik fent vannak itt a chatfalon. Nagyon jó szórakozást kívánok nekik, és sziasztok egyben, hiszen nos, a Bitangyó Rádiót hallgatjátok, ne menjetek sehová, érkezik tehát, ahogy ígértem, Musical Jot, aztán jön majd a Gurus Project itt nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

Ez a Bitangyó Rádió. Rádió. With Russian.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, ez a Bitangyó Rádió, és nézzük a kérés kívánságot, hiszen kaptam egy Viber üzenetet. Már is nyitom a rendszert. Azt mondja, szia, szeretném kérni David Guetta Gone Gone Gone című dalát. Küldeni Boborjának, Zsuzsinak, Tikának és Wolfinak, méghozzá Katától jött az üzenet. Tehát akkor ezt a slágert fogom játszani. Érkezik David Guetta Gone Gone Gone című slágere, csak nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, 15 óra 5 perc a pontos idő. Megérkeztünk a második órához, én úgy látom, hiszen már 15 óra elmúlt. Az utolsó órát járjuk már itt a Bitangyó Rádión, a Music Mix Boxon. 2026. május 3-át írunk vasárnapon. Boldog névnapot kívánok innen a rádió éterén keresztül az Irmáknak és a Tímeáknak, valamint boldog születésnapot a mai ünneplőknek. Egy jó slágert hallhattunk David Guetta jó voltából a Gone Gone Gone című dalát, méghozzá Kata kérését. Rod Stewart felvételével folytatjuk, előtte itt van nekünk Demjén Ferenc és a Szabadság Vándora című slágere a Bitangyó Rádión. Tarts velünk, elérhetőségeink továbbra is 0630 982 9668.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangja Rádió. Megérkeztünk az az időz, amikor is még egy kérés kívánsággal fogunk folytatni. Szintén Kata írta a Viberen: szia, szeretném kérni Cheezy-től az Egy nap a világ című dalt. Küldené Tikának, Zsuzsinak és a csajoknak, valamint a Wolfinak. Érkezik tehát Cheezy Egy nap a világ című slágere csak nálunk itt a Bitangja Rádión, és ha kérnétek, kívánnátok, akkor tudjátok, megtehetitek +36 30 98 296 68-as Viber és SMS száma.
1: Bitangja Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió. Nagyon szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Érkezett nekem egy messenger üzenet méghozzá Juditól. Szeretnék érni Takács Tamástól méghozzá a Mesélek a Bornak című slágerét. Én ezt most a Street jóvoltából fogom lejátszani. Tehát kedves Judit, jól figyelj, Street és a Mesélek a Bornak című slágere fog következni. Csak neked, itt a Bitangyó Rádió, nagyon figyelj!
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt, a Bitangyó Rádióban.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kitagja rádió, múlt és jelen kedvenc slágerei, és egy kívánság, kérés kívánsága fordult hozzánk Judit. Ezt a dalt pörgettem neki az imént. Nos, egy Viber üzenet is érkezett, amely így szól megint. Szia, szeretném kérni Avicii Wake Me Up című dalt. Küldöm Zsuzsinak, Tikának, Kézinek és a Wolfinak. Szintén Katától érkezett az üzenet, méghozzá akkor érkezik. Már is jön ide a Bitangja rádió éterébe Avicii Wake Me Up című slágere. Csak nálunk, úgyhogy figyeljük a dalt. Kata érkezik.
1: Bitangja rádió.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, múlt és jelen kedvenc slágereivel. Nézzük a várható időjárást így röviden a mai napra is. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk a délkeleti szelet elsősorban. Az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk Sopron környékén olykor erős lökések. A legmagasabb napadi hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. A nyugati ország részben lesz a legmelegebb. Késő estére már 10 és 17 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Közben pedig ez a sok zene csak rátok vár, hiszen már én nekem csak negyed órán van hátra itt a stúdióban, aztán nem sokára egész pontosan Little Lion érkezik a Hevesen Begyesen című műsorával a mai nap folyamán, aztán Tóth Wolf Attila lesz utána majd a műsorvezető. Nos, hölgyeim és uraim, múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyo Rádió, elérhetőségeink bitangyoradio.com vagy a +3630 982 9668 Viber és SMS számunk. És itt a stúdióban pedig ragyogóan süt a nap befelé. Hát ez csodálatos tényleg, és hát igaz, itt a Nyugat-Dunántúl a most egész pontosan nagyon-nagyon jó az idő. Hölgyeim és uraim, nagyon jó slágert hozok ide, D&DM és egy jó dallal a Love Love Love című slágerrel érkezik, aztán őt követően Gigi D'Agostino él épp az éterben majd rögtön itt a Bitangyo Rádióban, úgyhogy érdemes lesz még bennünket hallgatni. Mondom, két műsorvezető, aki velünk lesz egyszer, egy kollégina, Little Lion, Hevesen Vegyesen, egészen pontosan 16 órától 18 óráig utánam következik, majd aztán Tóth Wolf Attila érkezik a Vidám Park című műsorával majd este 18 órától itt nálunk a Bitangyo Rádión.
1: Bitangyo Rádió.

Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.

0: 16 órától egészen 18 óráig Little Lion kolléganőm érkezik ide a stúdióba, méghozzá azzal a bizonyos jó kis műsorával, hevesen, vegyesen, őt követően pedig Tóth Wolf Attila a Vidám Parkkal. Némi stílusváltással Irina Cara egy jó slágerével, a What a Feeling című dalával fog most az éterbe lépni, és 5 perc múlva lesz pontosan 16 óra.
1: Bitangyó Rádió.

15 óra 57-es perc, 3 perc, és én elhagyom a stúdiót. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ma is, köszönök mindent, tegnap, ma, és hát további békés vasárnap délután kívánok, és anyák napját. Főleg köszöntjük fel édesanyánkat, hiszen anyák napja van, ezt ne felejtsük el. Bizony, egyébként most érkezik 16 órától 18 óráig bezárólag Little Lion Hevesen Begyesen, majd 18 órától Tóth Wolf Attila és a Vidám Park című műsora érkezik majd. Köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek, MC Csaba zenei szerkesztőt hallottátok. Kellemes délután, 2 hét múlva találkozunk szombaton és vasárnap, szombaton déltől 14 óráig, másnap vasárnap 14 órától 16 óráig. Sziasztok, ciao.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.

sziasztok! Csodaszép május első vasárnapját kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, és hát ugye, ahogy nem megszokhattátok, nem én kezdtem ezt a mai délelőttöt. Hiszen úton voltam. Szeretném megköszönni Gébelennek és MC Csabának az előttem lévő két-két órás remekbe szabott műsorát és zenei válogatását. Jó pihenést kívánok nektek! És várunk benneteket vissza a mikrofon mögé. Január 3-a van, Irma és Tímea a névnap. Hát minden ilyen nevű kedves rádióhallgatót szeretettel köszöntünk nevenapja alkalmából, és hát ugye, ahogy említettem nektek, május első vasárnapja van,

Minden magyar ember tudja, hogy május első vasárnapja anyák napja. Én ezúton is szeretettel köszöntök minden kedves édesanyát, nagymamát, dédmamát, keresztmamát. És azon anyukákat, akiknek még pocaklakó van ott benne a pocakjában. Május 3 van, nem január 3. Jó vagyok. Ezek szerint januárt mondtam.

Szeretettel köszöntöm Tündért itt a háttérben, aki észrevette, hogy január van nálam. Hát ez ilyen, nem is tudom micsoda, nem vagyok különben. Ma sem toppan. Jó, Adit kíván nekem, köszönöm szépen neked pedig. Jó zenehallgatás, és várunk a chat falra. Itt van velünk Vida Erikám. Szia, drága, jó műsorvezetés. Puszi, puszi, drága, nagy ölelés oda is. Itt van velünk Mókuskánk is. Na hát kezded el azt a gifet, amit beraktál. Hát én vasárnap délutánonként ezt szoktam csinálni, de hát ugye, hogy ma nem tudtam délelőtt jönni. Úgy voltam vele, hogy ne lustálkodjak. Ott itt egy likacska, be kell tömni. És hát szeretettel köszöntöm a Messengerre, a Facebook Rádió csoportban. Ja, Istenem, nehéz ez a délután. Nézzétek el nekem. Hát ugye ma vonatra tettem édesanyámat, és hát még úton van. Az előbb beszéltem vele, nagyon kis kókatka a hangja már szegénynek. Hosszú azért ez az út. De lassan beér az a vonat Budapestre, aztán onnan már majd autóval viszik haza. Szóval, a Bittangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Zsuzsit, szürke kisegeret. Pista 67-et, Larát, Katát, Dutyidilit, Bubut, a két robotunkat, Tartut, Ditut és Bobit, a műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni és az előző két óra kiváló házigazdája, MC Csaba.

Igen, valami olyasmi van, ilyen visszajövőben van nálam. Én azt is tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik sajnos már nem tudják fölköszönteni éppen az édesanyjukat vagy a nagymamájukat. Én ebbe a verzióba egyelőre bele sem merek gondolni. Na kezdjünk egy anyák napos dallal. Tisztelegjünk ezen a napon egy picit az édesanyáknak.

mondabeli tövis madár csak egyetlen egyszer énekel életében. De akkor szebben, mint a föld bármilyen más teremtménye.

2020-as dalunk. És hát én a mai napon is megpróbálom egy kicsit fokozni a hangulatot, remélem, hogy majd sikerül, próbálok építkezni. Hoztam nektek lemezeket, és a tegnapi napon ugye bolhapiacoztunk anyuval, és hát találtam 18 kicsi kincset. Jó, egészen pontosan 17-et, mert ebből egy már megvolt, de olyan szép borítóval, olyan szép állapotba vettem meg a Seven Tears-t, hogy muszáj volt dupláznom. Hát az, hogy mennyire fog sercegni, azt viszont meg majdnem sokára meghallgatjuk. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitangjó rádió hallgatást. El Condor Pazza.

hozhatnám lemezről, hozhatnám eredetiben, de nem ezt választottam. Egy orosz DJ remixét.

A csapat alapítója az apa, Dan Kelly. Eredetileg amerikai származások, de Európában lettek híresek. Ők a Kelly family.

70-es években utcazenészként kezdték, Európát jártak egy emeletes busszal, és hajón éltek. Over the hump. Ez hozta nekik 1994-ben az óriási siker, több mint 20 millió

nem tudom, hogy most mennyire aktívak, az biztos, hogy 2000 körül elkezdtek szétszéledni. Aztán volt ilyen nagy visszatérő közös koncerte 2017-ben. Szép vagy a szívedbe lestem. De ugye többen szóló karrierbe kezdtek. És akit már hallhattok.

És hát bizony oldalkarban tartás van olyannyira, hogy hát valami május 31 van egyelőre kiírva. És hát akik azt szokták meg, hogy ugye belépnek a főoldalra, és ott kapcsolják be a lejátszót, illetve ott nézik meg, hogy ki is lesz aznap műsorban, hát azok hoppon maradnak, de remélem, hogy eljut mindenkihez azért a hír, hiszen a Facebookon is, Messenger csoportban is. Sőt, hát mivel a fafejű fafiú nem, így én ma azért megpróbáltam többször megosztani veletek, sőt tegnap is. Meg tegnap előtt is, hogy kik is vannak adásban, itt a Csehfalon is. Nagy szeretettel köszöntöm Szituskáikat, kedves Andra, most értünk haza anyák napi műsorról. Már a teraszunkról köszöntünk és hallgatunk sok szeretettel, köszönöm szépen, drága. Puszi ölelés nektek.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

legjobb remixek. Feldolgozom.

És akkor elkezdünk egy kicsit lemezezni, és megpróbálok nektek megpörgetni ezekből az új kis lemezekből. Legalábbis számomra újak, ugye? Mert amúgy különben már 41 éves, hiszen 1985-ös. Szandra kisasszony és a Maria Magdaléna itt a Bitangyó Rádióban. És én ezzel a muzsikával szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat is. Sziasztok! Szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Szilárd! Puszi ölelés! Köszönöm, hogy itt vagy! B-csop is itt van. Szia, eljut az info, itt vagyunk. Üdv, B-csoport!

Katicánk is. Sziasztok, boldog anyák napját, szép vasárnapot, írt a Katica. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk neked is, nektek is.

Annak idején az Arabesk Trió vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, és 1985-től szólistaként dolgozik.

hát az uraknak kedveztünk Szondrával. Na akkor most jöjjenek a hölgyek. A 90-es évek tini ideája az egyik. Aki Sussie Johnson Donovan.

Na hát a következő duó, akit már hallhattok itt a lemezjátszón, többünknek nagy kedvence. Ha tátogtak, ha nem, Milli Vanilli.

csak egyetlen egy évet léptünk vissza az időbe, 1989-ben toporgunk éppen, és próbáljuk fölvenni a ritmust a fiúkkal.

Nagyon csöndesek vagytok ott a chat falon. Úgyhogy én el is morzsolok rögtön hetet abból a könycsebből a szemem sarkával. Na gyerünk, bitangok, ébresztő! A virtuális időutazásunk 1981. Gombay Dance Band és a Seven Tears itt a Bitangyó Rádióban.

Ennek a dalnak is van érdekessége. Hiszen egészen pontosan emlékszem rá, hogy életem legelső műsora egyik dala volt. Help, help, help! Segítséget kértem annak idején tőletek. Banana Rámám!

és hát végre nem németek, hanem angolok. Hiszen ők egy angol női együttes. A legnagyobb slágerük ugye a Vénusz, amit mindenki tud, ismer. Nekem mégis ez a kedves. 1989.

és közben megtudtuk, hogy mi ez az abszolút pletyka. Amikor a néma elmondja a süketnek, hogy a vak látta, hogy a béna szalad.

Valahogy fel kell benneteket ébreszteni. Hiszen 18 óráig vagyok itt veletek, és utána se alhattok, egészen 21 óráig érkezik majd hozzátok Tóth Wolf Attila, akivel táncolni lehet majd.

mondjuk velem lehet mást is. Nem ragaszkodom, csak a tánchoz. Lehet velem énekelni is.

0: calling through the night. I am bruised and scared, searching for the light. Will I find it?
1: És hát igen, ez az az opció, amikor az embernek ugye az egyik szeme sír, a másik nevet, hiszen mama elindult haza. Mi meg elkezdtük vágni a centit a barátokkal.

DJ Bobo. Luna.

Ugye 2025 májusában sokként ért minket a hír. 5 lemez és megszámálhatatlan koncert után a zenekar búcsúzik.

Igen, írja a tündér, hogy amikor ezt lebeszéltük, ezt az egészet annak idején, és megrendeltem a jegyeket, hogy az ön távolinak tűnt. Most meg már csak kicsit több, mint 3 hét, és lesz a koncert. Bizony, tavaly. Nem bizony. Rászoktam erre a szóra. Tessék rám szólni. Nem tudom, honnan szedtem. De bizony a

látom, hogy a Bitangyó Rádió chat falán, aki a mai napon főzött, és bevallotta, hogy főzött, sütött, azok bizony nem égettek oda semmit. Na, kapjuk elő a fütyülőket. Én egészen biztosan, pontosan tudom, hogy apusomnak ez a dal is kedvence. Teljesen véletlen.

bátran állítom, hogy nincs olyan zenje, amiről valaki vagy valami ne jutna eszembe. Hát és ugye egyenes arányban minél régebb óta hallgattok és áruljátok el magatokat. Én annál többet tudok egy-egy hallgatóról, hogy mik is azok a zenék, amiket szeret.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm B. Katkát is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Szia drága, köszönöm szépen, jó zenehallgatás, jó csetelés.

képzeld el, kedves B-katka. Pontosan tudom, hogy te nagyon szereted a Pet Shop Boys-t. És hát amikor ugye nem tudtál itt lenni a születésnapodon, én meg itt nagyon készültem magamat. Akkor is játszottam egy dalt tőlük.

Hát, hogy éppen szinti pop, vagy new wave. Andy Bell és Vince Clark. És az Erasure. Blue. 1990-ben járunk, és a Blue Savannah.

és én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót. A lemezjátszók és a mikrofon mögött Little Lion-t halljátok egészen 18 óráig, akkor pedig majd érkezik hozzátok Tóth Wolf Attila és az ő táncos vidámparkja. Addig, ha van kedvetek, velem is lehet táncolni, énekelni, donolászni. Írja apus, hogy 90-ben még 25 se volt anyjuk. Hát azért mondom, hogy még akkor fiatal volt.

1990 és a Zerázsör után jó nagyot ugrunk vissza, egészen 20 éve. 1970, én még tervben sem voltam.

persze, Habos Duma. Azt mondja, 90-ben még az 5 éves terve se volt. Hát ismerünk olyat, de nem te voltál az. Egy újabbi, tegnapi kicsi kincs. Ugye, amíg MC Csabát hallgattam, ma megmostom a lemezeket. Betasakoltam, bedátumoztam. She's alive. Deep in the heart. Úgy tűnik, hogy sikerült a sercegőt kiszedni belőlük, úgyhogy valamit össze kell karcolnom, hogy sercegjenek. An everlasting new reality. That's what she is. José Feliciano. Vienna Project. There's music all around. The sound of Vienna. Simple and clear. There's fire and a dazio in the street. 1988. Sound of Vienna. Vienna, Vienna. És szeretettel köszöntöm Tikánkat is a cseten, puszi ölelés.

Nagy szeretettel köszöntöm Juditkánkat is. Boldogságos vasárnapot kívánok, Judit, még így a végére. Köszönöm szépen, neked pedig jó zene hallgatás.

Lady Jackson. És az Automatic Lover. 1978-ból. Apus az már, ha járt diszkóba, bár tudom, hogy rocker volt. Diszkóba nem nagyon. De ha igen, akkor erre már táncoltál. Írja annám, hogy érdekes egy dal.

automatikus szerető, egy programozott gépi partner, a kapcsolat hideg, érzelemmentes, a főszereplő valódi érzelmekre és közelségre vágyik, de ezt nem kapja meg. Hát szerintem, amiről 1978-ban énekeltek, ezt éljük most, nem? Faját tekintve diszkó, szintipop, és hatalmas sláger volt abban az időben.

Azt írja. Ami tündérünk, hogy neki bizony nem tetszett ez az Automatic Lover.

viszont próbáltam visszagörgetni, hogy kiírta még, hogy nem tetszik, mert hogy azt írta, hogy nekem se tetszik. Anna azt írta, hogy érdekes egy dal. Hát ez jelenthet ezt is, azt is. Na számoljunk, ki tud számolni 1-2-3-4? Mondjuk én Ken Laci, jobban szeretem a nyóca. Hát Tündér, tegyél érte, hogy legyen igazi. A csapat. Jó kis rockzene 79-ből.

0: Márkény Attila és Burai Krisztián.
1: Forog a film,
0: merev itt a szél,
1: minden emlék vissza rá. Szeretem így, vajon ő is gondol rá.
0: Maradtak még ezekből a kicsi kincsekből, de hagyok.

Szóval jöttem haza munkából, és volt egy ilyen mozgásérzékelős kis lámpa a konyhába, ami három ceruza ellen működött, és hogyha megindultam éjszaka kifele, hát mondjuk pisilnem kellett, akkor ugye az úgy fölkapcsolódott, és így nem kapcsoltam villanyt, mondjuk amúgy se kapcsolok, ilyen macskaféle vagyok. De hogy ez így jó volt, egy ilyen fényforrás volt, és...

úgy gondoltam, hogy meglepem magam egy üvegborral, ezt így szoktam pénteken, és akkor így hétvégén elfogy az üvegbor általában, nem mindig. És hát vettem elemet, és

Scooter. Na gyerünk bitangon, krisszáljuk meg így is, úgy is. A háttérben már egy farkas ólálkodik.

Back in the Island. Szóval, 18 órától érkezik hozzátok a farkas. De a mai napon nem bárányokra vadászik, hanem a jó kedvetekre. Reméljük, hogy nem csak a tyúkokat tudja felriasztani hajnalban.

Holnapi napon is itt leszek veletek 18-tól 20 óráig, ahogy azt megszokhattátok tőlem. És hát a jövő héten vasárnap majd 10-től 12-ig visszatérek a helyemre. Ez a vasárnap délután egy kicsit nehezen indult nekem be, de örülök, hogy itt lehettem veletek. Azt óvatosan merem megígérni nektek, hogy holnap 16 órától Pinocchio érkezik majd. Mert hogy múlt héten se jött. De elvileg még be van írva. Szóval, hogyha én írok, vagy ígérek nektek valamit, vagy valakit, az soha nem rajtam múlik. Én csak igyekszem. Ezért ne rám haragudjatok. És a holnapi napon 20 órától majd érkezik hozzátok Szír és a Rock Villám című műsora, és örömmel jelentem, hogy volt Edda koncerten a csaj, és nem rabolták el se Patakit, se őt az UFO-k. Kis emergency. Egy konna pop. Ha már táncolnunk kell majd 18-tól. Akkor pezsdítjük fel a véreteket.

kaptam egy gombolyag fonalat. Elvesztettem. Viszont megérkezett Máriánka csetre. Mondjátok meg Máriána. Szeretem. Na ne aggódj, Mária. Csak itt a végén kezdem elveszteni a vonal mellett az önkontrollt is.

Milyen elvesztésem nem volt még soha? Fonal elvesztésem? Vagy önkontroll?

ha véletlenül még valaki nem suvickolta volna ki a táncos cipellőjét, és nem vasalta volna ki a susogós mackóját. Gyorsan-gyorsan, 18-tól áll a bál. Itt a Bitangyó Rádióban megnyitja kapuit a Vidám Park. Most lehet táncolni a farkassal. De aztán nem ám nekem majd panaszkodni fog, hogy megtáncoltattátok a farkast. Na, kultúra nem volt ma, még legyen egy kis kultúra. 2 perc. Kicsit több, mint 2 perc. 2,5 perc. Annyi még belefér, igaz?

Azt írja nekem apus, hogy köszi a zenéket, kis bundás, további szép napot neked, köszönöm szépen neked is szép napot, köszönöm szépen, hogy itt voltál, puszi ölelés. Na, egy kis fürelisz. Na persze, nem Beethoven, nem Beethoventől, eredetiben. Annyi klasszikus lemezt látok a bolha piacokon, de annyit. Dunát lehet vele rekeszteni, és nem vagyok rest átlapozgatni. De se Fürelis, se Vivaldi négy évszaka, azokat dugdossák előlem.

olyan susogós mackónadrág, emlékszel rám? Olyan fényes volt a randa lila. Legalábbis nekem a lila tapadt meg, nem szeretem a lila színt, valószínűleg azért. Közben a chatfalon szeretettel köszöntöm a következő 3 óra házigazdáját. Itt van velünk Tóth Wolf Attila.

Igen, ez az Edith, ez olyan nagyon, nagyon népszerű. Közben hát annyit írtatok, és én elvesztettem a fonalat. Már megint, hogy az önkontrollra gondolt Tika. Azt írták a cseten, hogy az orgazmus a tiéd is. Köszönöm.

közben megtudtam, hogy a susogós melegítő nadrágok lila, sárga, kék, piros kombó. DJ Dali is a tiszteletét tettem mai napon az én stúdiómban, hiszen az ő dalával búcsúzom el tőletek. Love me forever.

Hát nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő, kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánok nektek csodaklassz estét, Wolfal! Holnap 18 órától érkezem hozzátok. Erény, jöv és búj mellé. Na, az nem kell. Love me, love me. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet a Bitangyó Rádió chat falán a fantasztikus társaságnak.

én azonnal átadom a terepet. Tóth Wolf Attilának fogadjátok szeretettel. Csodaklassz vasárnap estét mindenkinek még egyszer. Sziasztok! Ciao, ciao!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Batangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bazontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Batangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Batangyó Rádióban.

Pitang, jó estét kívánok mindenkinek, aki összegyűlt körünkben, és üdvözlöm szeretettel Little Lion-t is, aki még itt van jelen pillanatban, és köszönöm szépen neki az előző két órát, vagy az összes kollégának, aki ma adásban volt, köszönöm a lehetőséget, meg hogy szórakoztattátok a hallgatókat, és remélem, hogy sokan maradtok még most is, mert ebben a három órában, igen, ma kivételesen három órában, táncolni fogunk, és ha akartok, hanem, hiszen a tánc világnapja volt a héten, és ennek alkalmában azt gondoltam, hogy összeszedek jó pár olyan slágert, vagy slágergyanú szerzeményt, mondjuk így, amiknek a címében ott van valamilyen formában a tánc. Na most előre bocsájtom, hogy nem tudtam beválogatni minden olyan slágert, ami automatikusan az esetekbe juthat, ugye, a tánc kapcsán, mert hát akkor ez kb. Ilyen 6 órás műsor folyam lenne, azt meg most talán nem vállalom be, de ebben a 3 órában azért remélem, hogy jól érzitek majd magatokat. Én próbálom a zenéket úgy összehozni, hogy ez sikerüljön. Egyébként pedig, aki csak hallgatni szeretné, de nem akar táncolni, mert nem tud táncolni, vagy nincs előkészítve a táncoló fekete lakcipője, az csetelhet is, hiszen van egy csetünk, ez a chat.bithang.radio.com, vagy ha akarta úgy jobban szeretni, akkor .com. Na hát itt van a csetünk, itt lehet egymással beszélgetni, elég sokan összegyűltünk most, hála a jó Istennek, hiszen itt van még az előző két óra házigazdája, itt van Roni kollega, itt van a két mesterség intelligenciánk, Bobby és Artuditu, itt van Békatka, Bubu 81, itt van Dr. Szöszi, csókolom, Ducsi Didi, Hava, Heidenin, Kata,

Pista 67, Szürke Kisegér, meg még itt van, ha jól látom, Tündér is, Tika is, és itt van is. Na, hát ha ennyien összegyűjtünk, és még ugye még lehet jönni bőven, bátran, mert nyitva van a nagy kapu, csak bújjatok rajta, tehát nyugodtan lehet jönni a csetre, aki akar. De ha esetleg valaki nem akar, akkor ott van még a Messenger, mint alternatíva, tehát a Messenger meg kell keresni a Britannia Rádió csoportját, és akkor ott is lehet írni, azt is majd figyelmelet körbe. És minden külsős hallgatót is külön köszöntök, aki esetleg nem akar égetni, csak hallgatni akar, vagy táncolni. Na, akkor táncra fel, és ugye az alaphangulatot a Sister Sledge-ben az előbb már megadta, de akkor most jöjjön a Boogie Woogie Dancing Shoes Claudia Berry-től. Ezzel kívánok mindenkinek jó szórakozást és jó táncolást!

Na hát az a helyzet, hogy amíg Claudia belénkelt, addig megjött a kapitány és Kitty is, úgyhogy Kittynek kis kezét csókolom, azt, amit bőrösleves pakolgatja, Valesomnak akkor jobbulást kívánok, és gyors felépülést a műtét után. Majd figyeljétek az adást, mert nektek is hoztam valamit, de egyelőre még maradok ennél a stílusnál, és hát egy kicsit eltoljuk az időt, abban az elemben, hogy a következő dalban szerepel a holdfény, ami most még korábban, most még a napfény van, ugye? Legalábbis gondolom, így este 7 tájban azért még korai lenne holdfényről beszélni májusban, de ettől függetlenül a szabózában azt mondják, hogy Moonlight and Dance. Bocsánat, Moonlight and Dancing.

0: gmail.com.
1: Na hát akkor két szolgálati közlemény, mi három. Az egyik szolgálati közlemény, hogy vannak kis technikai fennakadásaim, úgy tűnik, úgyhogy egy kis türelmet kérek szépen, és akkor remélem, hogy magától helyreáll, ha nem, akkor majd újraindulunk. A másik szolgálati közlemény, hogy nem véletlenül hangzott el ez a két spot az előbb, hiszen jövő héten pénteken kapitány pótólag jön az Italo Café 20, amiben lesz kívánságteljesítés is. Most elsősorban nincs kívánságteljesítés, hanem majd akkor pénteken, aki szereti az italodiszkót, eurodiszkót, high energy dalokat, azok kérhetnek nyugodtan az előbb elhangzott e-mail címen csütört estig. Tehát ha addig e-mailben valaki elküldi a kívánságot, hogy Kata már megtette, azt föl is jegyeztem egyébként, annak megpocsítani a kívánságát kérését, hiszen ott 2 órában mindenféle italodiszkó és eurodiszkó és high energy dal fog szólni, főleg olyanok, amiket ti kért, hogyha elég kérés jön össze. Na, ha viszont már ugye italodiszkó, akkor jöjjön két, mondjuk, hogy csemege, és akkor itt van az, amit a kapitányoknak szántam, vagy a kapitányoknak is, meg mindenkinek is, aki szereti italodiszkót, hiszen jön Mike Marin és a Dancing in the Dark, de most kivételesen nem eredetibe, hát kivételesen, meg azt hiszem ezt az alatt még nem játszottam, de mindjárt ez most egy Galaktika remix. Nem Diszkó Galaktika, csak mivel Galaktika remix, gondoltam kedvesek a kapitányéknak. Utána pedig jön valami, hát mondjuk úgy, hogy nem teljesen Italo Diszkó, mert amikor ez a dal született, akkor még az Italo Diszkó műfaj ebben a formájában, hogy mi ismerjük a 80-as évekből, nem létezett, hiszen ez 1979-es dal. Jön Freddy and the Fly, nem Freddy and the, hanem Freddy the Flying Dutchman és a Wojtyla Disco Dance.

0: kicsitom egyet, de szeretünk bélyegyet.
1: Tudom, Tika, kapjam be, tudom. De az észre van, ugye? Na, hát menjünk tovább, hiszen időnk, mint a tenger, mondanám, de hát ez ebben a formában nem igaz. Legfeljebb csak annyit húzunk rá, amennyi a restart ideje volt. Úgyhogy táncoljunk tovább. Végülis az a lényeg. Jöjjön egy igazi klasszikus, de nem Szűcs Zsuzsittól. Úgyhogy kitalálhatjátok, hogy természetesen a Fresh Fél feldolgozásban jön. A táncolj még!

0: Jótékonysági felhívás következik.
1: Szia!
2: Szia!
1: Tudsz ugrálni?
2: Igen, tudok is, de...
1: Én is. És képzeld el, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
2: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
2: Köszönöm szépen!
1: Szia!
2: Szia!
3: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Formált darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt. De én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Jótékonysági felhívás hangzott el.
1: Bár ez nem anyák napi műsor, de úgy gondoltam, hogy ez a felhívás anyák napja alkalmából pláne értékes, úgyhogy aki teheti, az látogassa meg ezt a Facebook oldalt, és nézze meg, hogy mit tehet ezért az édesanyáért, mert azt gondolom, hogy az édesanyák önfeláldozóan szeretnek minket, úgyhogy valamit adjunk vissza nekik ebből. Na, most viszont akkor jöjjön valami más, és kicsit vidámabb, relatíve. A dal címe alapján nem éppen vidám, mert ugye egy gyilkos van a táncparketten, de ettől függetlenül egy vidám dal jön Sophia Lis Baxtertől.

0: István, alias Pip.
1: Na hát, ez most ugyan a Vidám Park, és nem Pít van a mikrofonnal, hanem a Farkas, de ettől függetlenül magyar dalok következnek, ráadásul két olyan magyar dal, aminek ugyanaz a címe, vagyis hogy Táncolj velem. És...

különlegesek is lesznek bizonyos szempontból, mert az elsőnél hármas fogadt előadó lesz, hiszen jön Josh és Betty, és a Delta. Tudom, hogy sokan szeretitek a Deltát, úgyhogy akkor most jöjjön ők, a Josh és Betty formációval kiegészülve, és jön a Táncolj velem, utána pedig egy olyan előadó, akit hát nem sűrűn hallgatunk, vagy hát lehet, hogy ti hallgatjátok, de az én műsorimban még nem bukkant elő, de most hála a Hentinek, tehát Hentes kollégának, azaz Gombos Tominak, bemutathatom Dombóvári Rolit, és tőle is jön a Táncolj velem.

0: Bittangyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bittangyó Rádiót hallgatod.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki!
3: De hát csubidáznak titeket, drága hallgató testvéreim, hát a bevágyom meg titeket. Na jól befejeztem, de tényleg itt mindenki hülye. Főleg én. Most viszont akkor menjünk tovább, mert hát új órát kezdünk, és köszöntöm az esetleg most csattak utókat, illetve jó éjszakát, jó pihenést és jó hetet kívánok azoknak, akik aludni mentek, mint például Dr. Ceci. Mi viszont nyomjunk tovább, és jön Donna Summer-t a Let's Dance, nem, Last Dance, bocsánat, mondom, hogy mindenki hülye, főleg én, nem tudok olvasni se, szóval jön a Last Dance egy vintage remix formájában.

Gondoltál már arra, hogy beülj egy korvettbe és elhajtson a naplementében? Esetleg egy juvajerős kamiont vezetnél az éjszakában? Ha igen, akkor gondoltál arra is, hogy milyen zene szóljon a rádióban? Nem baj, ha nem. Valás kapitány, amikor a földön jár, gondoskodik ehhez az életérzéshez passzoló zenékről a Night Drive-ban. Night Drive, a Synthwave, Aor,

bár most a Vidámpark és nem a Night Drive, és a kapitány most egy darabig nem fog se kamiont vezetni, se pedig az űrhajót irányítani, de ettől függetlenül valahogy el kellett válaszolom a két dalt egymástól, és hát leginkább ebben a műsorban passzol bele az, ami most következik, mert hát igazán éles stílusváltás jön, bár táncnál maradunk, de most egy magyar dal következik, nem is akár kiktől, hanem a Bonanza Banzai-tól, hiszen jön a tánc.

Na hát akkor nem lőttem nagyon mellé ezek szerint, mert Kitty azt írta, hogy ez abszolút Night Drive pozitív, mármint a Bonanza Banzai. Úgyhogy akkor tessék, ez volt a Night Drive a Vidán Parkon belül. Tehát aki esetleg nem ismerné a kapitánynak ezt a műsorát, mert még nem hallotta, az most belekóstolhatod, hogy milyen, hogyha a kapitány egy korvettet vezet, tehát nem teherautót, nem kamiont, hanem korvettet. Egyébként meg majd meglátjuk, mert lehet, hogy megkérem a kapitányt, hogy adja már kölcsön egy alkalommal a korvettjét, és akkor én fogom vezetni azt a korvettet. De majd ezt meglátjuk, és majd még megbeszéljük. Most viszont menjünk tovább, mert időnk még mindig mondanám, hogy rengeteg, de ez nem igaz. És hát meg kell mutatnom, hogy milyen nap volt az a 90-es évek. Azért kell megmutatnom, mert nem mindenki tudja, hogy mi az, amikor magyarosítottak bizonyos együtteseket. Jelen esetben a Magic Kefir-t magyarosították, és ebből lett a Magic Kefir, akiknek az egyik leghíresebb száma, ha a szélt nem veszük, a Táncolj. Na ez következik most. Utána viszont jön normális, hát mihez képest normális, tehát a híres Soho Party, és tőlük a Gyere és táncolj!

0: Idd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezd.
1: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
2: Igen, ne a Szabad Európát fogjátok, hanem a Bitangyó Rádiót, meg a fejeteket, a sok hülyeségemtől. Na, de hát nem állunk meg, mert a tánc nem áll meg, és jön három magyar felvétel egymás után. Ugye ma már volt Betty a Desperado-ból Josh-sal közösen, hiszen nem is olyan régen, talán egy éve, másfél éve, hogy kivált Betty a Desperado-ból, de itt most még az a korszak jön, amikor Betty volt az énekes, úgyhogy jöjjön a Desperado-tól a táncolj, majd jön a Double DJs, akik feldolgozták a feldolgozást. Pontosabban hát ez úgy van, hogy van egy szűcsődik sláger, nem az, amit a Fresh előadott, hanem egy másik táncos sláger, a Ha táncolsz velem. Ezt ugye annak idején a Groove House átdolgozta, vagy feldolgozta, vagy megdolgozta, és azt megdolgozta a Double DJs. Na hát, abból jön majd a Disco Remix, és a sort a Happy fogja zárni, tőlük jön a Táncolj ma éjjel.

Na hát kedveskeim, az a helyzet, hogy nem kell filozófálni. Nem kell törölni az autót, holnap hétfő van és menni kell dolgozni. Itt Angliában úgyis munkaszüneti nap van holnap. Úgyhogy egy a fontos, hogy mindenki táncol. Világos? Semmi más. Csak ez, hogy mindenki táncol. Majd mindjárt Majka is megmondja.

Na hát az a helyzet, hogy most már félve merem leadni ezt a spotot, mert eddig kettőből kétszer ajánlottam figyelmetekbe Kézi kollega műsorát kedveste, és kettőből kétszer nem tudott eljönni, nem tudta teljesíteni a szolgálatot, mondjuk így, tehát nem volt music party. Most remélem, hogy kedden tud jönni Kézi kollega, nem lesz semmilyen technikai malőr, és akkor lesz music party. Na most, hogy felmelegítsem a hangulatot, mondanám, de hát most már inkább azt mondom, hogy csak azért, hogy tényleg legyen egy kis 80-as évek, és ne csak kedd este, jöjjön több előadó is a 80-as évekből, most csak kettőt kapásból, hiszen jön Rick Astley-től a She Wants to Dance with Me, utána pedig Whitney Houston-tól az I Wanna Dance with Somebody, mind a kettő egy-egy remix formájában.

De hát ez van, amikor egy kicsit nem figyelek és összeire nyúkálok. Nem úgy, ne tessék félérteni, hanem úgy értem, hogy az összeire nyúkálok, hogy nem a remixet hoztam el Rikerszlitre, hanem az eredeti változatát a dalnak. De hát gondolom, hogy semmi veszteség nem ért senkit. Viszont Whitney Houstontól tényleg a Vintage Remix ment. És most is egy Vintage Remix lesz, hiszen jön Lionel Richie-től a Dancing on the Ceiling, vagyis a tánc a plafonon.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Szillel.
1: Bizony, ahogy Lajon is mondta a saját adása végén, holnap este 8 órától jön Xil és a Rockvillán, mert bár volt ez a koncerten, de nem vitték el se őt, se Pataki Attilát a Rufuk, úgyhogy meg tudja tartani az adását. Na, és hát, ha már Rockvillán, akkor jöjjenek a rockslágerek, legalábbis most kapásból 3, de szépen elosztva, tehát nem egyszerre. Méghozzá azért, mert először jön egy olyan dal, amit hát kvázi rólam írtak, mert aki ismer, az tudja, hogy se énekelni, se táncolni. Tehát jöjjön a Genesis-ről az I Can Dance.

persze nektek suttogás, álmeser, ugye? Na, vegyük komolyan a figurát, és jön két komoly egyéniség. Az egyikük sajnos már nincs velünk, de a másik még hál' Istennek igen. Úgyhogy jön két remix. Méghozzá először David Bowie-tól a Let's Dance egy vintage remixben, majd jön a főnök, azaz Bruce Springsteen, és a Dancing in the Dark egy DJ Ivan Santana féle remix formájában.

0: Ez még mindig a Vidán Park Tóth Wolf Attilával.
1: Bizony, bizony, és belelépszik már jócskán a harmadik órába is, de hát időnk van, mint mondottam volt, és ha bírjátok még, akkor azt a kis csúszást, ami a technikai hiba miatt adódott, rátesszük. Na, viszont egy kérdésem van, nem jár érte csokoládé, csak felkérdezem, hogy szerintetek mi a közös Bruce Springsteenben, akit előbb hallottunk, illetve az előtte hallott David Bowie-ban, és a most következő Tina Turner-ben. Azon kívül mindegyiküknek van tántos slágere. Hát az, hogy mindegyikük köthető valamilyen szinten, valamilyen formában egy-egy filmhez. Mármint filmzeneileg, hiszen ahogy a kapitány is megírta a cseten, a David Bowie-dal, vagy a Let's Dance, ugye benne van a 2009-es kalózádiós film, a Rockhajó, ez volt a magyar címe, eredetileg ugye The Boat That Rocked Private Radio, Pirate, tehát Kalóz Rádió című szuperfilmben is, konkrétan a végén. Ugye Bruce Springsteen híres a Philadelphia című filmnek a zenéjéről, Tina Turner pedig ismert arról, hogy ő írta az egyik, nem ő írta, de ő énekelte az egyik James Bond film főcím dalát, ugye, a GoldenEye-t. Na, de hát most nem a GoldenEye következik, mert ugye ma táncolunk. Tehát az előbbi elszólásom egy ilyen Friday elszólás volt, mert jön a Private Dancer Tina Turner-re, tehát nem a Pirate, nem a Colors táncos, hanem a Privát táncos. Méghozzá egy Vintage remixben.

Na hát igen, itt egy kis csavar volt a történetben, amit B. Katka rögtön össze is vett, hiszen B. Katka. Mi mondok B. Katka? Annyi Katkánk van, hogy már összekevered egy. Na, szóval B. Katka észrevette, hogy ez nem teljesen az a verzió, ami Tina Turner-es. Hát ez abban a formában igaz, hogy ebben a mixben csak a nyögései vannak benne Tina Turner-nek, az ének hangja nem. De ígérem, hogy majd egy jamben le fogom adni a rendes eredeti verziót is. Most viszont menjünk tovább, és akkor jöjjön a játék kérdés. Bitang jó szeletért teszem fel a kérdést. Kik, hangsúlyozom, kik énekelték a Dancing in the Street című dalt? Nem eredetiben, mert az eredeti egy 1964-es felvétel, hanem kiknek volt a 80-as években, konkrétan 80-as évek közepe fele, egy ilyen című slágerük, amit az, ami az az 1964-es dalnak a feldolgozása volt. Na, addig is, amíg gondolkodtok, jöjjön egy ugyanilyen című dal, csak most a Bonnie M-től egy 2025-ös Celebration mix formájában. Ja, Tomi nem játszik. Na jó, Tomi is játszhatna. Rendes fiú vagyok.

0: Most benned lesz balett patkány.
1: Én vezettem, azt mondom, hogy én vezettem.
2: Na hát én vezettem, tehát én most elismerem, hogy én vétkeztem, mea culpa, mert nem mondtam, hogy privátban kérem a eredményt, mondjuk így, tehát a megfejtést, úgyhogy most, mondjuk úgy, hogy most ez egy próba volt, mindenki megnyerte a magáét, és akkor mindjárt következik egy másik játék, ahol viszont tényleg kihangsúlyozom, hogy privátban fogom kérni a választ. Jó? Na, tessék rákészülni, és addig, amíg rákészültök, jöhet Shaggy és a Dance and Shout megint csak egy vintage remixben.

Na figyelem, akkor jöhet a játék? Tehát, következik egy olasz DJ, nevezetesen Steve Tozzi. Tőle jön egy dal, ami egy feldolgozás. Nem mondom el, direkt nem jelentem be a dal címét, mert nagyon-nagyon könnyű lenne, már kapásból, mielőtt az első taktus megszólalna. Ezért tessék figyelni az arra, és tessék nekem privátban, a cseten megírni, hogy kik az eredeti előadók. Jó? Na, és akkor az, aki megírja, az kap tőlem egy nem sportszeletet, hanem bitangyószeletet. Úgyhogy tessék figyelni, jön Steve Tozzi.

több helyes megfejtés is érkezett, de hát a két lábon járó zenei lexikon Kitty még túl is teljesített a tervem, mert hogy ő megírta azokat az előadókat, akikből merített a Snap, hiszen a The Snap volt a idegesen eredeti előadója a Rhythm is a Dancernek, tehát én ezt kerestem mondjuk úgy, úgyhogy aki a Snap-et írta, az nyert Balaton szállat helyett Bitangyó szállatet. Na, hát akkor most menjünk tovább, és jöjjön megint egy vintage remix, mert még sosem volt elég, és jöjjön a Toploader nevű formációtól a Dancing in the Moonlight. Mintha ma már lett volna egy ilyen dal, nem?

Mivel Szörnyelának és Katának már fellőtték a pizsit, akkor nektek jó ét kívánok. Mi viszont nyomjuk tovább még egy kb. Fél óráig, ha bírjátok, hiszen még van dal a tarsajomban. És ugye volt egy kis technikai leállás, ezért akkor ennyit rápakolok, mint mondottam volt. De ne én beszéljek, hanem jöjjön a zene, és jöjjön a Bee Gees-től a You Should Be Dancing.

0: egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
1: Nekem is öröm és boldogtál lesz, hogyha nem rohad le a szerver, nem rohad le a net, és nem lesz most már semmi más bajom, remélhetőleg, hanem végig tudjuk tolni ezt a pár percet, ami még hátra van. Na, hát az a helyzet, hogy most egy olyan dal jön, hogy én is szívesen beitaloznék egy kicsit, bár italokafé az majd csak pénteken este lesz ugye a kapitány helyén, de akik kicsit többet isznek a kelleténél, azok szokták mondani, hogy táncol velük a világ. Na ezt érdekli meg most Raúl és Horváth Tamás.

tudom, hogy nem rajonkod érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van! Bitangyórádió.com. Bitangyórádió.

0: remélem szürke kisegén nem vetted magadra. Na, hát az a kérdésem van a tisztelt csatlakókhoz, hogy ki érzi magát Ildinek? Mert hogy jön a Bagosi Brothers Company és a Táncó Ildi.
1: Csak lépkedsz,

figyelem, szolgálati közlemény következik. Most kaptam az információt, hogy Kézi jön kedden este, úgyhogy lesz music party. Végre valahára nem reklámoztam hiába. Na, most viszont akkor menjünk tovább, ami teljesen mással, bár még mindig magyar vonalon mozgunk, sőt most már a maradék négy dal, ez mind magyar lesz, de hogy más a stílus, hiszen jön a Kis Csillagtól a Tánc. Ja, és ne feltíti neki jó éjszakát, jó pihenést, jó hetet kívánok!

Nem tudom, hogy ki követi az eseményeket, gondolom nem sokan, de elállom a nagy titkot. By Alex idén visszatér mentorként az X-Faktorba, és akkor ennek örömére jöjjön ő a Schleppel együtt, és tőlük jön a Táncolj!

Mielőtt először John rázendít, szeretném megcáfolni, amit majd fog énekelni, mert ő ugye azt jelenti, hogy ez az utolsó tánc, aztán mindennek vége, de nem, mert ez az utolsó előtti tánc lesz. Úgyhogy következik először Jones-tól az utolsó tánc.

Nos, drága hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt a mai nap folyamán, a mai este folyamán. Itt a vége, fussál véle, bezárul már a Vidámpark, és legközelebb, nem tudom, talán jövő hét vasárnap egy Európa Vidámpark keretében kinyit, de ez még nem biztos. Ami biztos, hogy jövő héten pénteken este 8 órától a kapitány helyén Italo Café lesz, méghozzá a 20. Italo Café, és ahogy a műsor elején elhangzott, lehet kérni Italo Disco, Euro Disco vagy High Energy dalokat, konkrétan az Italo Café BHO, tehát így egybe, Italo Café BHO kukac gmail.com vagy gmail.com, ahogy jobban tetszik, e-mail címre kell elküldeni csütörtök estig a kérdést, kívánságot, és akkor megpróbálom pénteken este teljesíteni. Most viszont mindazonáltal, hogy véget ért a műsor mára, nincs már dolgom, mint hogy mindenkinek jó hetet, jó pihenést kívánjak, mármint jó pihenést ma éjszakára, és jó hetet a jövő hétre. Aki esetleg szabadságra megy, mert mit tudom én, hát ha van olyan, annak jó szabadságot, aki meg dolgozik, annak meg jó munkát. Tudom, nem mindenki szereti, de hát ettől függetlenül a munka az munka. Na, és hát ugye ma nem egy tánc volt, hanem sok tánc volt, viszont Zorán egy táncról fog énekelni, hiszen az ő dalának az a címe, hogy Volt egy tánc, ami ugye Leonard Cohen egyik dala, magyarul, hát magyarosítva, Zorán által magyarosítva, hiszen ő a Walk This Waltz címen, amit Leonard Cohen Walk This Waltz címen adta elő a saját szerzeményét, ezt magyarosította Zorán. Ezzel búcsúzom, és akkor találkozunk péntek este 8 órától. Ja? Na, hát akkor mindenkinek minden jót, és sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: most ez a kedvenc.
1: Kühlschrank ist leer, das

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.
1: Itt a Hangyó Rádió.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Klubzenei két óra. Beattel. Long time ago, where did you come?